0: rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szüvet.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem.
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem.
0: Ott vagyunk már?
3: Nem.
0: Ott vagyunk már?
1: Nem. Itt vagyunk.
0: Ott vagyunk már?
3: Nem.
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre.
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
1: Leads us to the greatest of all human aspirations. Call me poison.

Sziasztok, szuperek! Én Gregas vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Hungarian web radio station. Super DJ Radio. Back.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szobedi.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Radio Hungarian Web Radio Station.
6: Also das Allerschönste, was wir so tun können, ist tanzen.
7: Okay.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Na sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó délutat kívánok ezen a keddi napon, ami egy kicsikét még igencsak kánikulás. Remélem velem tartotok, hozok mindenféle kellemes zenét, és remélem, hogy a jó hangot és egyben Boriskát halljátok, legközelebb 2 órában. És Sakirában nyitom a sót itt a Radiosnál. Jó szórakozás, jó hallgatódást kívánok mindenkinek, ez itt a Super DJ Radio.

Rabbi azt mondja, a sort, és persze... Örgött utolnak is kell, hogy jó reggelt kívánok! Sleep tonight, remélem, mert senki sincs ébren annyira, amennyire nem szeretne inkább, mert éjjel kell aludni, szokták mondani, aki éjjel legény, nappal lepény, nincs is ilyen. Na mindegy, a Switch Disco és a Sleep Tonight.

szépen, lassan-lassan szépen gyülekezünk, és úgy keresünk, hogy szép napot kívánok, aki öleli a villalakókat. Milyen lehet egy villában lakni, vagy egy kanában? Szeles Tamilónak is kellemes szép napot kívánok, én mindig azt a kolbászos párnát heverem, és Kokas Kukoriku úrnak is vidámat segítek. Jó reggelit kívánok, szép napot kívánok, jó kávéval, jó kis hangulattal.

Kérem szépen, Petőfi Ídon lépés marad a forgalom, egy taxi türelmetlen utasa ingelőtlen odaszól a sofőrnek. Ára ugye nem tudna már véletlenül kicsit gyorsabban menni? Én tudnék, de nem lehet itt hagyni az autót, hát igen. Amúgy miért nem? Barátaimban beszélgetjük, amikor egyszer csak valaki kijelentett, hogy olvasta valamelyik újságban, hogy a sör női hormonokat tartalmaz. Elhatároztuk, hogy ezt az állítást tanulmányozni fogjuk, így természetesen kizárólag tudományos célból, persze megittunk fejenként 20 üveg sört. Tanulmányi munkánk eredménye, illetve a fókuszcsoport kiaknálása után, hát 20 fél után mi történt? Rengeteg hülyeséget dumáltunk össze, nehezen, de főleg rosszul vezettük a gépkocsinkat, nem gondolkodtunk logikusan. Szólok át a belegyen. Egyikünk sem volt hallandó elismerni, hogy téved, amikor teljesen egyértelmű volt a tévedésünk, minden 5 percben pisilni mentünk, természetesen együtt. Ezek után ugye egyet lehetett érteni abban, hogy a sörben valóban vannak női hormonok. Nem szeretném, hogy legyenek. Egyébként, amire egyszer gondoltak, az a kortizol, de egyéb iránt azok sincsenek benne, na. Na. A vidéki állomáson kérde egy ember a vasutastól, figyelj, átmegyek ilyen vidéki szlengbe. Mondja már meg, Kendi, mikor jön erre a következő vonat Budapest felé? A gyors vonat 5 perc múlva érkezik, mondja Báni Dilaci bácsi hangona. Vasutas, a személyvonat másfél óra múlva, én mégis azt tanácsolnám, hogy a személlyel menjen. Hát mondja már megként, hogy mi lassabb is, meg később is jön. Igen, de a gyors vonat nem áll meg.

további köszöngetéseket tettek. Vanda szólnak híres, vagy ez a heges szélen csorvásról, ők minden hallgatónak is kitartás ebben a nagy melegben. Igen, igen, nagyon-nagyon meleg van. Hiába hirdették, hogy véget ért a vészteres idő. Nem, meleg van. És a Istennek is kellemes szétemet kívánok előtt egészséget Erdélyből, Erdély Szentgyörgyből. Örülök, hogy velünk vagy, ugye, és Kartelemesen Messikének is két napot kívánok, akire többieknek sok puszi, a Bűdalakók egy része jelen. Köszönjük szépen. Azért puszít meg őket is legalább személyesen, vagy ahogy tudod. Köszönjük, hogy velünk vagy, kedves Messi, és egy picit kell, hogy morogjak, illetve hát, hogy is mondjam, mindig azt gondolom, hogy ezt majd elfogynak a témák, és akkor vissza kell nyúlni valamit, de nem. Tömegközlekedünk, ugye, itt már mindenféle módon megénekeltem a klímát, az utast, amit tudom én. Az autóbusz vezetőknek egy része úgymond kommunikációban mutat némi hiányosságot. Ugye már többször erről is volt szó, hogy szerencsétlen rukkantakat fölsegíteni, meg ilyeneket valahogy nehezen működik, illetve nincsenek olyan információval ellátva, hogy a buszon hol kell és hol nem szabad felszállni, és hülyeséget tud mondani. A mai nap ügyintélés után felszállni.

Buszsofőrök között nagyon sok jó arc van, és nagyon sok, hogy szokták ezt mondani, nagyon sok szerethető igazi úriember. Na most ez az úr, ez nem tudom másképp mondani, lény, ez nem annyira sikerült annak. Így igazából felszálltunk, ugye jegy, én ilyen köszönő, stb. Hát a köszönés sem nagyon szokott működni az embernél, na, csak napok én erről szokni, és annyi volt, hogy volt nálam ilyen maradék fornett, és akkor mondom, beleharapnék én akkor egyet, és az acskóba a morzsát. És akkor így nem kifejezetten odafordulva, kontaktus kedvezményezve, hanem így a előre mondva, nem eszünk a buszon, vagy valami hasonló, ugye? Jól emlékszem valahogy ilyen, így fogalmazott, hogy jó lenne, nem, de valami ilyesmi. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy több eszem, hogy fordultam át, de annyira tudják, mint én se. Lényeg az, hogy az volt a dolog, hogy a többes számban nem eszünk, mint amikor így a Margit néni próbált minket tanítani arra, hogy mit tudom én, nem dobáljuk kővel a Norbikát. Így van. Tehát, hogy én azt nem értem, hogy azt nem tud elmondani, hogy oké, ne együnk a buszon, rendben van, semmi gond nincsen. Igazából ez egy városnéző busz, tehát 40 percen keresztül haladunk semmibe, odőg lesz éjjel a buszon, mindegy, nem szabad ételt fogyasztani a buszon, rendben van, de ne együnk, tehát se a köszönés, semmilyen egyéb ilyen formáció, ne együnk a buszon. Hát vissza is szóltam neki, hogy csak én ennék, te nem, de nem segített a dolgon, hogy így nem lehet egy picikét ezeket az embereket, lehet, hogy eddig egyébként vadgesztenyét szállítottak kamionnal, és annak mindegy volt, hogy disznót adnak, csak ugye visszalöpők, de ha már személy szállítása vecemedett, akkor kommunikáció tud én működni, hogy legyen kedves utas, vagy bármi, valami megszólítással, nem szabad a buszon enni. És akkor én azt mondom, hogy elnézést, tényleg elfelejtettem, jó napot kívánok. Itt is a szabad, azt is kiderült, tehát nagyjából ebbe a 600 fokos melegbe várni van, ott fogsz megdődleni étlen szomjon, mert nem szabad, ugye meg kell tartani a törvényeket. És az marad fönt még kérdésként, de a büdös ember az meg miért van megengedve? Mert hogy felszállt egy ilyen néni, és nem igaz, hogy attól büdös, mert néni, az én nagyanyám 84 évesen is tiszta és jó illatú volt, mert ismerte azt a szót, hogy fürdés, és működött ez a dolog, vízzel kell csinálni egyébként, és mellettem, hát a mellettünk levő ülésre rángult egy néni, hát nem mondom, hogy büdös volt, mondjuk úgy, hogy látszott a szag. És az ember nem akar sértő lenni, csak hát én nagyon nehéz így beszélni, mint az orán, ugye, befogott óra, hogy így, ha azt lehet, akkor ezt meg miért nem lehet. Illetve most viccet félretéve tényleg csak annyi, hogy nem lehet egy nagyon picit, és kedves monántárságokhoz fordulnék ezzel a pátoszos kérdéssel, hogy egy picit a kultúrát becsepegtetni. Hogy ne legyen már büdös bunkó az, aki ott vezet, és rábízzuk az életünket, a pénzünkért természetesen. Annyira tudnám azt szeretni. Köszönöm. Csak abban reménykedek, hogy remélem, hogy egy kisgyerekre nem így szól rá. Vagy legalább abban, hogy én ezt ne halljam. Na, kisgyerek, a barátom a folytatásban érkezik a dal, ez a Sex Witches.

95 és persze hamburiszkás bulira hangoló. Ezt én kiveszem a 0-32-19-48 07, itt lehet hívni, bulival akarja érdeklődni Rupisán. Na de megyünk tovább. Hát szíve nagyszerű felvétel, egy kicsit rendszeresebben szól, és

Fűcsül azt mondja, hogy élő állatszállító buszingával. Még pedig szokták mondani, hogy parasztalosztom, de mind a kettő jó, köszönöm szépen. Csak hát ez a helyzet, most jelen pillanatban nem mi voltunk az élő állatok, érted? Tehát más a megközelítés.

Kérdés szépen, 31 fokot mérünk már most, úgyhogy a kánikula maradt. Borult az idő egyébként, most írják, hát itt egyre egy picit látni fellősödés, de ettől függetlenül, hát én itt nem nagyon látok csapadékot, mert marad a lengyeló, a nyári a szél, a észak nyugati mellett nagyon-nagyon meleg lesz ma is. Kedden a napsütést időnként legzavarhatja, fátyol, fellő, gomoly fellő, meg ilyenek, számottevő csapadék nem várható. Sokkal élénk erős lesz az észak nyugati szél, a délben 33 fok körül, akkor a hőmérséklet lehet, a 40 tényleg kicsikét talán kisebb, de azért annyira nem érezzük azt, hogy nagyon-nagyon jobb lenne és frissebb lenne szerintem a levegő. Na, a következőben talán a reggeli minimumok lesznek hűvösebbek, de marad a 30 fok feletti csúcshőmérséklet. Mérséklődik azért, de azért azt mondom, hogy ez mindig kánikula. Na, nézzük, mi lesz a folytatásban. Szerdán sokfelé élénk, főként a Tisztán tudon, és az északkeleten erős lökések kísérik majd az északi, északkeleti szelet. Hajnalva 9-19 fok várható majd, mérséklődik, hogy átmenetileg talán kicsit szűnik a kánikula, a legmagasabb hőmérséklet 33 Celsius fok köré alakul. Csütörtökön is marad a napsütés, csapadék sehol sem várható, oda reggel 8 és 17, délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken is marad velünk a napsütés, Dunától kelete többfelé, valamint helyenként a Dunától keleti tájon is még élénk lökések kísérletek a délszakeleti szelet, 28 és 33 fok közé melegszik szintén a levegő, úgyhogy marad a melegítő cicák is hűsölnek a fényképen, orvos meteorológia. Kedden még sokfelé kánikulában lesz részünk, emiatt a melegponta érzékenyek körében lehet migrén vagy keringési zavar. Ugyanakkor fáradékonyabbak és hát tompábbak is érezhetjük magunkat, dekoncentráltabbak lehetünk. A szélesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak is lehetünk emiatt. A UV-sugárzás 16 óráig nagyon-nagyon erős, figyeljetek erre, gondoskodjunk a bőrünk védelméről. Közlekedés meteorológia. Kedden szintén csapadékmentes időben lesz részünk, sokfelé lesz élénk erős északi nyugati szél, romolhat emiatt a járműveknek stabilitása. A kánikulában ugye tudjuk, hogy pompónak a reflexünk, figyelmetlenebbek lehetünk, tartsuk megfelelő követési távolságot. A pollenek szintén szeretik ezt az időjárást, gombák és szelenfélék magas, pázsitfők, kenderfélék, rivatogfélék és ülöm is van a levegőben, tessék ellenük védekezni. Balcsony is tart a nyár, sokfelé élénk erős lesz az északi nyugati szél, 32-35 fokot is mérhetünk, és a vízhőmérséklet 26 Celsius fokos. Nem sokára közlekedési információkat adok nektek, itt érkezik már is egy David Gettes, én oda lesz pedig a Club Handle with me.

Az megy a mázolás, ott is mindig munka, majd újra hallani, és halmáról üdvözölök mindenkit ő is, meg persze, nektek jó munkát kívánok, igyatok azért sok folyadékot, kicsit van csak hűvösebb, azért nagyon-nagyon ne bízunk ebben, hogy ez... Kiértjük a kezemből a mikrofon, na mindegy, szóval az a lényeg, hogy óvatosan a munkával, ez mindenkinek vonatkozik, és természetesen kitartást a

érkezzen a közlekedési információ. Az M1-es autópályán Hegyes Halom felé Mosó-Magyaróvár térségében szalagkorlátot javítanak, és bizony szerint a 4-es kilométernél a belső sávot lezárták, és több mint 2 kilométeren keresztül tolódik a forgalom. Aztán M5-ös autópályán a főváros felé az M0-es csomópontja előtt egy teher, valamint egy személyautó bírt egymással összekalambolozni. A 24-es kilométernél ugyan megszűnt a korlátozás, így is 2 kilométeres sajnos már a torlódás. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán pedig a Kecskemét és Lajosmizse között terelést mondanak. A 74-es kilométernél a külső sávot lezárták, és 3 kilométeres a torlódás, ami már kialakult. Aztán M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalon Őrkény közelében burkolatjeleket festenek. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, és szakaszosan torlódik a forgalom. A 44-es főúton Kondoros és Békés Csaba között egy személyautó, valamint egy kis teherautót között össze. A 107-es kilométernél félpályán halad a forgalom. A Dunakanyarban is ez jó hír, újra közeledik a Komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok ezt most már lehetővé tették. A Komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket még egyelőre nem számít. A folyó középső szakaszon, a szakaszán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is ugyan jár a Komp, napjuk tehát igény szerint viszi át a járműveket. Erre figyeljetek, és természetesen most is mondanám, mint mindig, vigyázzatok magatokra, Boriszkára, szépen a kerekvilágon, legyenek balesetek, hazavárnak mindenkit oda is, ahol indulna meg persze, talán egy finom ebédre, majd talán aztán később a jó hideg sőre is. Van szép, hogy a folytatásban egy Underwood Mixet hallottok, csak hogy pörgessük az időt.

közlekedik a szexualitás Suliban. Nagyon sem elmondom nektek, hogy milyen nagyszerű kocsmat ajánlatot találtunk. Én örülök neki egyébként, hogy angolul is kapok üzeneteket, de hadd ne kelljen nekem ezeket egészségesen, hát mondjuk úgy, a fordításba, de ezzel megpróbálkodok. Pádi Szabolcs úr viszont talált egy nagyszerű kocsmát nekünk, és bár egyébként ezt nem tudom, hogy miért angolul írta, így leszem nektek ezt így megosztani. Kazahsztáni a találat, szigorúan a kívek és az Aster is a Simkertben főz, mindkettőnek van is várja, még nagyon úgy is tűnik, hogy ugyanaz a tulajdonos, csak az Aster bárjában volt, amire nekünk Szabolcs úr, ott is csak egy sör erejéig, mert egy pár órával ezelőtt bemutatott, egy Csemán bár lett az a otthonom, ott tartózkodásom idején. Az Aster helye egy pláza oldalában van, utcáról nyílik, nem kell bemenni a plázába, amúgy mind a Sigma, majd az Aster kellemes söröket csinál, semmi extrémitás, csak klasszikusok, azok viszont teljesen korrektek, és hogy ez hol található, ez az Ember bár Kazahsztánban, a Respublika Dengliben található, belülről, ami nagyon tetszik, és ez a legképezőbb, minden a sárga szín dominál, és jól áll ez a helynek, gyerekek, pedig egyébként nem vagyok ilyen sárga őrült, szóval Pádi Szabolcsor ajánlja, és én is ajánlom nektek, Ember bár Respublika egészen most Kazahsztánban található, hogyha arra járnátok, de tudjátok, ma is a mondás, átfogyasztatok ma is felelősséggel.

0: kérde szépen augusztus 11-én kosokkal kezdünk, mint mindig kedden, ugyanis kedves kosok, egy spontán program jöhet, vagy váratlan megkívás új társaság, különösen jó sülhet el, még akkor is, ha elsőre nem érzed, teljesen a te világodnak, könnyen lehet, hogy éppen valaki egészen más kezd fel, és más kezd benned kíváncsiságot. Bika, már egy kisebb változtatás is sokat adhat ma, próbálj ki egy új helyet, más útvonalat, vagy mondj igent valamire, amit máskor automatikusan visszautasítanál. A kapcsolatban egy közös program hozhat új lendületet, egyedülállóként pedig érdemes kevésbé szigorúan ragaszkodnod a megszokott elvárásaidhoz. Ikrecskék, a Vénusz meg az Uránusz harmonikus kapcsolata könnyedebb és játékosabb energiát hozhat, így érdemes társaságban menned, új emberekkel beszélgetned, vagy valami szokatlan kipróbálni. Ne akarj azonnal címkéket ragasztani senkire, mert éppen a meglepetés lehet a nap legjobb része. Milyen vicces címkéket, ilyen lébeleket, ilyen sárgákat, én csak ragasztanék. Rákok! Hát valami spontán ötlet, hogy váratlan fordulat jobb hangulatot hozhat, mint a gondosan megtervezett programok. A kapcsolatban élsz, mozdultok ki valahova, ahol még nem jártatok például kocka kiállításon. Ha egyedülálló vagy, adj esélyt annak is, aki első pillantásra nem felel meg minden elképzelésednek. Oroszlán, olvasod?
1: Nem
0: olvassa. Könnyen lehet, hogy itt áll mellettem egyébként is zaklat. Könnyen lehet, hogy egy baráti megkívás koncert, kulturális program, nem a macska, kulturális program, vagy egyszerűen egy szokatlan, visz vele valami izgalmába, ne hápod. Kapcsolatban egy közös kaland újra előhozhatja a játékosságot, egyedülállóként pedig valaki egészen váratlanul kelteti fel az érdeklődésedet, például egy kacsa, aki azt mondja, hogy na, szűz, megőrültünk. Nem kell nagy változásra gondolni, komolytalankodjátok itt a műsort. Szóval, a megszokott rutin biztonságot adhat, de kedden könnyen érezheted úgy, hogy szükséged van valamire. A szerelemben próbálj kevésbé a hibákra koncentrálni, könnyen lehet, hogy valaki éppen attól érdekes, hogy nem olyan, mint ami ennek elképzelted. Ugye volt az a bizonyos szépes, egyszer elképzeltem, milyen is a lábam, aztán elképzeltem, majdnem eltaláltam. Mérlegek! Kedden könnyedebben vonzolt azokhoz az embereket és helyzetekhez, amelyek újat mutatnak neked, ha egyedülálló vagy, nem kell, ezzel ki valakit csak azért, mert elsőre nem illik bele a megszokott típusodba. Aztán skorpiók, egy kis kísérleted és jót tesz a hangulatodnak, és akár egy kapcsolatban is új energiát teremthet. A szerelemben most könnyen meglepett valaki, különösen akkor a hajlandó vagy félretenni néhány előzetes elképzelést. Nem nyilas nyálas, hanem nyilasok. Mondj igent egy megkívásra, igen, próbálj ki valami újat, vagy keres olyan programot, amely kimozdít a hétköznapos keretek között, a szerelemben vagy éppen azzal foghat meg valaki, hogy teljesen más, mint akit te is elképzelti magad mellé. Bak, mint Boriszka. Kedden érdemes megengedned magadnak, hogy nem minden az előzetes terv szerint alakuljon. Egy kisebb kitérő most sokkal többet adhat, mint te hinnél. Kapcsolatban egy új közös program oltatja a megszakottság, hogy csak el kell mennem a kockázatra. És emlékeztetted benned arra, hogy miért szerettek együtt. Ha egyedülálló lennél, ne próbálj túl gyorsan dönteni valakiről. Adj időt annak, aki elsőre szokatlannak tűnik. Vízöntő. Az Uránusz energiája különösen kedvez neked, ezért kedden szinte ösztönösen kereseted az újat. Hallod, Marcipán? A szerelemben is érdemes elengedni a megszokott szabályokat, most éppen a különbségek teremthetnek erős vonzalmat. Végül de nem utolsó sorban a halak horoszkóp, ami szerint egy váratlan találkozás vagy program kellemesen kizökkenteti a halakat, és akár romantikus meglepetést is tartogathat, ha egyedülálló vagy, ne azt keresd kifelel meg tökéletesen a listádnak, hanem azt figyeld meg, kinek a társaságában érzed igazán jól magad. Többivel nem kell foglalkozni, csak a jó fognak teljesülni, én pedig muzsikálok tovább, nektek érkezik egy kellemes megoldásban, Block and Gromlétól, Aubi van Dál.

Na, Bödi Szabónak is kellemes szétapot kívánok, remélem, hamar elkészül a szekér, és akkor a feleli piros utcai harcos Fábiát lehet lecserélni. Micsoda elnevezés, csak utcai harcos Fábi, hát igen. Neked jönök egy ilyen Boniem dal, Pávő Ribéfon, Fábia. Na, megőrültünk. Jön a Lavis, akkor szeressük.

Kérdezzem az Elvis felvétel, mert gyorsan elmondom, hogy képzeljétek el, igazi őrangyal Huskyról tudok beszámolni, ugyanis hőssé vált egy Husky az Egyesült Államokban, miután megmentette egy 6 éves kisfiút egy felé rohanó medvétől. A felvétel gyorsan elterjedt az internet, és a kutya bátorsága világszerte elismerést váltott ki, mielőtt az állat vagy az a medve, fekete medve ráadásul, hát elérhette volna a gyermeket, a család Huskya, Bella, teljes sebességgel közbelépett, ráugrott a medvére, majd belearapott, ezzel kizökkente ugye a vadállatot a támadásban, a medve is menekült, a háttérben a család egy felnőtt tagja is rákiáltott a medvére, ami ugye tovább növelte az állat bizonytalanságát. A kutya gazdája Jeff Tazar elmondta, hogy Bella mindig ösztönösen teljesen váratlanul a kutya bátor viselkedése, nem is érte ezért váratlanul, mert nagyon-nagyon szeret a gyereket, hogy kérem szépen, hát a védelemre megszületett a válasz, nyilatkozta az édesapa, aki elárulta, hogy négylábú hősét a kedvenc ételével egy T-bone steakkel fogja meglepni, hát bizony muszáj. Amúgy a legtöbb támadás akkor történik, amikor a medve fenyegetve érzi magát, például valaki túl közel kerül hozzá vagy a bocsokhoz. A támadás válthat ki például is, ha a medve élelemhez jutott, például a szemetesek vagy kempingek közelében, ami úgy érzi, hogy valaki el akarja venni tőle a táplálékot. Ezért aztán a védekező reakciónak jó lehet, hogy csak kiabálunk, zajkeltünk, elkerüljük a meglepetésszerű találkozásokat, illetve soha nem szabad megközelíteni a vadállatokat. Igen, medve, sokszor elmondtuk, és a Husky gazdának is gratulálunk persze, és ez a Husky tényleg igazi hős.

Jövőben kintem a folytatásban. Elveszem a 0671 95 9995-ös közösségteremtő a szándék, és 0632 15.

aggódjatok, semmi gond nincsen ilyenkor, egyébként van ez a rendszer, ami levédi az állami igazadással szemben a tudtokat, hogy ne menjen tönkre egy panel, vagy valami hasonló dolog. Akkor folyamatosan válik az, hogy 2.30 és mit tudom én, ilyen 5 ampere alá leesik a feszültség, akkor inkább leállítja az egészet. Hát azért tetszik, nem tetszik, most nem akarok a bőven belemenni, de azért megérezzük Paksot, higgyétek el nekem. Viszont, hadd meséljek el nektek még egy érdekességet, hát lehet, hogy többet, na nem gondolnám, hogy mindenáron, viszont lehet, hogy jobban kiszámítható életet tudnának élni, azok, akik ingyen lakhatnának egy görög szigeten, és vállalják, hogy cicákat gondoznak, napi 5 órában ez az én munkám. Na de mi a történet? A görögországi Szirosz szigetén működő Szirosz Cats rendszeresen fogad önkénteseket a világ minden tájáról. A program különösen vonzó lehet annak, aki nem egyszerű turistaként akar eltölteni néhány nagyszerű hetet Görögországban. A program könnyen keltheti egy macskás vakáció benyomását, de azért a Szirosz Cats egyértelművé teszi, itt azért rendes munkáról van szó, etetik a különleges gondozást igénylő és kinti macskákat, friss vizet adnak nekik, kitakarítják az almokat és az állatok helyét, elmosogatják az etetőtálakat, mosnak, valamint szükség esetén segítenek a gyógyszerek beadásában is. A szervezet több utcai és tengerparti etetőpontot is fenntart, így az önkéntesek is ezekhez kijárnak bizony. Persze van a feladatnak egy sokkal kellemesebb része is, beteg vagy öregből fogadásra váló cicákat megsimogatni, játékra ösztönözni, szocializálni is kell. A program egyik fontos feltétele, hogy az önkénteseknek legalább egy hónapot Sziroszon kell tölteni. Egyszer amúgy általában körülbelül 4 önkéntes dolgozik a csapatban. Gyereket vagy háziállatosan, és nem lehet magatokkal vinni, ettől függetlenül érett, egészséges, jó fizikai állapotban levő és önállóan dolgozni képes jelentkezőket keresnek. A fizikai terelés nem érdemes alábecsülni egyébként, hiszen azért valamikor 15 kilós cicerezeres zsákot is meg kell tudni mozgatni. A Szirosz Cats egyébként ágyat, reggelit és a szállás rezsijét biztosítja, de nem ad fizetést. Az oda és a hazautazás költséges jelentkező terheli, ahogy szükség esetén az utas biztosítását is. Idén egyébként már lezárult a jelentkezés, miután a Szirosz Cats saját beszámolója szerint hatalmas az érdeklődés az iránt, de 2027-ben ismét lehet majd pályázni. Ez cuki dolog egyébként, nyilván azért kell valami tartalékkal rendelkezni hozzá, de az ilyen önkéntesség mindig jön. Na, haladjunk tovább! Godbusters igennek is jön a Feels Like I'm Dancing!

panaszként mondanám, Tibor, egy kis kultúra. Egy a lényeg, hogy nagyon boldog napot mind a Zsuzsannának, mind a Tiborcoknak. A Tibor latin eredetű jelentése Tibor városából való férfi, Zsuzsanna pedig ugye héber görög latin eredetű jelentése Lilium. Na, a Lilium, oké, és persze Tiborcoknak boldog napot kívánok, és vannak érdekes másodlagos névnapjaink. Filomén, volt egy ilyen, hogy Cica, nem egy Filoména. Aztán Lilien, Tiberius, Ticia, Trajanus, Dulcine, a Lilian, a Tarján névnap is van ma, és Zsuzsa, Filoména, Filoména, Filoména. Bocsánat, ellen is van ilyen név, Ince névnap is van, és Luisa is ünnepelhet ma. Másodlagosan persze Klára névnap lesz holnap viszont, és mindenképpen mondanám, hogy nagyon boldog szülőcsön.

Kérem szépen, e napon tartjuk 5140 éve, állítólagosan a maja időszámítás kezdetét, ami ígérem nektek, hogy egyáltalán nem a méhecskékről szól. Azt hiszi, Szent Klár ünnepét is üljük egyébként a napon. 570 éve halt meg Hunyadi János hadvezérünk, aki Nádorfehérben ugye megállította az előre nyomuló törököket. Pestisben halt meg szegény. 166 éve Tatán, igen, megszületett Bláthy Ottó Titus, a transformátor, többek között a transformátor szülőatya. Hogy de hülye mondat ez, gyerekek? Most kicsit álljunk meg. Tehát, hogy a transformátor szülőatya, így van írva az oldalon, tehát nem ő szülte. Tehát a transformátor feltalálója, az elv kidolgozója, a rendszer megépítője, mindenféle szó jó, de ez, hogy a transformátor szülőatya, az nem. Ne írunk meg hülyeségeket. Na, 155 éve Budapesten megszületett Helta Jenő író, költő, a Néma Levente vagy az Álmokába szerzője. 149 éve Asap Hall, amerikai csillagász, felfedezte a Mars bolygó két holdját, és szintén 149 éve született Harsányi Irén színésznőnk. 112 éve született José Silva, amerikai parapszichológus, agykontrollrendszer kidolgozója, ami egyiket működik. 94 éves volt Bilek István, nagy nemzetközi sakkfegymesterünk, aki sakk olimpikon háromszoros magyar bajnok, mesterező és szakíró, illetve 93 éve született Vásári Tamás, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész, karmester, a nemzet

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorplakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk!

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk. Super DJ Radio.

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: I'm here in web radio station. You're listening to Super DJ Radio.

Élben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szuper!

0: Thank you!
1: Nincs gáz. Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
2: Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk.

Hát hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Zsolti. És hát tudjátok, hogy kedd van, és keddenként én mindig jövök nektek hozzátok a 90-es évek nagyszerű és olyan erősebb, poverebb feldolgozásaival. Na hát most én úgy válogattam a zenéket, hogy legyen ilyen is, ugye? Meg hát legyen mondjuk lájtosabb is, de lesz egy fél óra, amikor igazán a keményebb zenék jönnek majd a 90-es évekből. És ehhez kívánok én nektek nagyon-nagyon jó szórakozást, és gyerekek, biztatok mindenkit, hogy gyertek hozzánk a Viberünkre, mondom a számot, 36 70 45 95 99 5 a vége. És a gyerekek, hogyha jöttök, ugye, akkor itt megtehetitek, hogy írtok nekünk, mi biztos, hogy válaszolunk valamit, és hát ugye nálam van olyan is, hogy zenekérés. Hogyha kértek zenét, akkor itt megírjátok nekem, én biztos, hogy részen leszek, és hát ugye nagyon szívesen teljesítem a kéréseket. Hogy milyen zenék lesznek hallhatók, csak azért mondom, hogy mert egy-két csemege is van. Például DJ Ramez kétszer fog nekünk zenélni, aztán Gabri Ponte egyszer fog zenélni, de az ki fogja tenni az előző kettőt, tehát hatalmas muzsikát játszunk tőle. Benesi Bros is fog nekünk zenélni, és a gyerekek, nem nagyon akarom előre elmondani az egész műsort, de lesz itt olyan is, hogy Kajtracid, na még azoktól sem, tehát attól a csapattól sem gyenge zenét hoztam. Nem fogok sokat beszélni, már most egy zenét már el is beszéltem. És ugye a fél óra tiszta zene is ott lesz. Hát nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, és azt mondom nektek, hogy maradjatok velünk, mert akik szeretik a 90-es éveket, azoknak mennyei manna a következő két óra.

Gyerekek, hogy mi volt ez? Elmondom nektek, ez volt itt a Lezárt projekt és a Fun Factory közösen egy dalban, a Close to You című dalban. És hát közben engedjétek meg, hogy üdvözöljem kedves Isa István barátom, aki azt írja nekem, hogy gyönyörű szép estét kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Isa család még mindig jelen, nagyon örülünk, hogy itt vagy, már vártunk, mert kellenek a szuper muzsikák. Hát István, tudod, hogy nálunk itt a Super DJ Rádion mindig szuper muzsikák szólnak, és hát köszönöm a jó kívánságot, én is kívánok neked nagyon-nagyon jó zenei élvezeteket a 90-es évekkel. Közben Encsike is itt van, aki azt írja, szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek Encsike. Jelen, mint mindig, figyelek, fülelek, gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Kellemes zenehallgatást kívánok mindenkinek, és neked pedig jó adást, puszcsika Encsike. Hát Encsike, nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot, és én is kívánok neked nagyon-nagyon jó zenehallgatást, főleg, ahogy én ismerlek, tudom, hogy neked ez tetszeni fog, ez a 90-es évekbeli kellemes hangulatú zenei összeállítás, meg hát ugyan nem csak neked, szerintem másnak is. Na most figyeljetek, Kajtraci, Too Many Times a zene címe, egy kicsit Dream Dance-elni fogunk. Eurodiscóból átmegyünk a Dream Dance-be, aztán majd jövünk ám visszafelé is.

times taking this trip. Too many times you have slipped.

gyerekek, ez az együttes, ez a Kájtalacid, ez valami őrület, hogy micsoda zenéket hoztak nekünk a 90-es években, de azt kell, hogy mondjam, a következő együttes, a Pfaffendorf együttes, ők

És hát menet közben Győri Zoltán barátunk is csatlakozott hozzánk, aki azt írja nekem Viberen, hogy szép estét kívánok, és a Super DJ rádiónak jó pörgős esti munkát kívánok. Hát Zoltán, köszönöm szépen, és én is kívánok neked nagyon kellemes zenehallgatást. És hát Fater barátom is itt van, aki viszont szép estét kívánt nekem. Hát Fater, köszönöm a szép estét, én is kívánok neked nagyon szép, nagyon kellemes estét.

És hát közben Fatyár azt írja, hogy szia, nem voltam bent, biztos, hogy eljut hozzád az üzi, valami nem ok nálam a Weberrel, Viberrel. Jó rádiózást kívánok minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Hát Fatyár, eljött hozzám az üzenet, amit Viberen ő írtál, és hát szerintem előbb-utóbb helyre fog állni a probléma, mert más is volt már így, hogy ugye akart írni, aztán nem jelezte nála, hogy eljött az üzenet, vagy nem jött el, de biztos vagyok benne, hogy helyre jön a Bibi nálad is.

És hát menet közben Ricsi azt írja nekem Messengeren, hogy valami keményebb zenét küldjek neki, hogy a hangfalakat remegjenek. Na figyelj, szerintem Gabri Ponte, és ugye a Pszichotech című dala szerintem nagyot fog döngetni a hangfalaidon, de azért vigyázz a hangfalaidon, ne told.

ezt úgy mondjuk, gyerekek, hogy egy kicsit megborultunk itt a Super DJ Rádion, na de a következőkben a borulat és az őrület közé fogunk menni. Love is no color 2026-ból, és hát természetesen senki más nem dolgozhatta fel ezt a zenét, valami szuperszónikusan, csak is DJ Ramez.

És hát közben Ricsi Messengeren azt írja nekem, hogy egy jó house kéne. Hát Ricsi, én már nem játszom a house zenét, és ugye ő írta nekem, hogy régen csak azt toltam. Hát igen, szeretem a house zenét, de az a helyzet, hogy itt a Super DJ Rádion vannak kollégák, akik tolják, keményen tolják a house zenét, és tudom is neked ajánlani DJ Simon barátomat, aki tényleg nagyon jól tolja, és még azt is elmondom neked, Ricsi, hogy ő élőben keveri ezt a zenei stílust, és bakelitről, tehát bakelit lemezekről nyomja folyamatosan, és tényleg ott van a szeren, úgyhogy majd nézd, szétnyálunk a honlapon, és nézd meg, hogy mikor van adásban, de meg is tudom neked mondani, hogy mikor van ő, és tudom ajánlani Simon barátunkat. Ő neked való, az biztos. Közben Rita azt írja, hogy szép jó estét, Zsolti, üdv minden szupernek, hát Rita, én is nagyon szép estét kívánok neked, és köszönöm, hogy velünk tartasz a Super DJ Rádióval. És ugye a 90-es évekből hozom a Eurodiscót és a Dream Dance zenei stílust.

0: Gyerekek, amint hallani is lehet, most egy kicsit megint meg vagyunk borulva, póverek vagyunk, erős feldolgozás, még a következőkben is.
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

Szóval gyerekek, már 20 óra 53 perc van, ez azt jelenti, hogy én most egy gyenge fél órára, vagyis hát minimum fél órára el fogok tűnni, de csak a hangom tűnik el, mert hát itt vagyok én is, és hallgatom a zenét veletek együtt.

Hát gyerekek, az elmúlt fél órában a legőrültebb feldolgozások szóltak, és hát az az igazság, hogy én csalok ám közben, tehát nem csak a 90-es évek nagy zenéi szóltak, de a legesen legnagyobb feldolgozások az biztos, de egy kicsit ugye a 2000-es évekbe is belementem, de nagy része a 90-es évekből jött, és még nincs vége, mert még mindig a legeslegjobb zenék szólnak nálunk a Super DJ Rádion. És hát közben kaptam egy Viber üzenetet is, és ugye Rumi György írja nekem, hogy hali, sajna csak most kapcsolódtam, de ne hagyd abba. Vagyunk vele többen, mint gondolnád, hát György, örülök, hogy vagytok, és nagyon szép estét kívánok nektek, na meg jó szórakozást a Super DJ Rádióval.

Nincs fel gyerekek, Ava Max ugye zenél nekünk, és közben Encsüke azt mondja, hogy úgy de szereti őt, és hogy kegyetlen jó zené vannak. Hát igen, Encsüke, ez így van, ahogy mondod, és már is egy olyan előadó megint, akit szeretünk, és sokan szeretünk. Max következik, és a Getaway című dala, amit én egy nagyon-nagyon exkluzív remixelve fogok játszani.

Gyerekek, még egy őrületes muzsika itt a Super DJ Rádion, vagyis nem egy, azért több is, de a következő is egy őrületes muzsika, Ed vs. Darkness, és hát ugye az In My Dreams című dalt fogom játszani, és még egy zenét játszom ettől a bandától, az In His Life című dalt egy nagyon jó kis remixben.

Hölgyeim és uraim, az az igazság, és az a helyzet, hogy 21 óra 55 perc van, és tudjátok, hogy ilyenkor már sajnos elmúlik, letelik a műsoridő, és el kell, hogy köszönjek tőletek. Na de, ne feledjétek, hogy vasárnap jövök hozzátok, és én szerintem még hétköznap is láttam, hogy van szabad hely, bármikor beugorhatok. Hát köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok a zenei összeállítást, ami a 90-es évek zenéjéből állt össze, de nagyon sok olyan feldolgozás volt, ami napjainkban jelent meg, vagy pedig, ha nem is most napjainkban, de nagyon feldolgozva, exkluzív remixelve, vagy pedig maxi verzióban, tehát feldolgozva jöttek a zenék, de meglepetésszerűen az elköszönő zeném nagyon-nagyon eredeti lesz, tehát ahogy megjelent, úgy fogom játszani, és nem mondom el, direkt nem mondom el, hogy mit fogtok hallani, egy ilyen lájtos muzsikát, de mégis olyan nagyon kellemes, nagyon jó lesz, én imádom ezt a zenét, sőt, mi több, a következő zeném, ugye, amivel most elköszönök tőletek, nálam egy olyan nagyon-nagyon kedvenc darab, és hát mindenféleképpen megmutatom nektek, és majd olyan is lesz, amikor ezt a zenét nagyon feldolgozva fogom nektek megmutatni, de most így eredetibe szeretném. Hát sziasztok, további jó pihenést mindenkinek!

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Here comes the music.

0: is over.
1: Gute Nacht.
2: Egy zene nekem, egy zene nekem, és egy rádió nekünk.
3: Ez

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

the sky comes down to the ground, letting go with love.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hi, this is Mike Marine.

0: Thanks for your power.
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!